0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életem, az életem.
1: Nincs vége.
3: Ez meg ki volt?
2: Ti? Hát én.

0: hozzászólásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip-Hop együttes elkészítette második albumát.
1: Ezen a héten sem volt helyi találatok.

0: Rádió Mora. Éjszaka is a legjobb zenékkel.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.